0: talk about.
1: Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban. Miközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac. Rekordösszegre emelkedett az életbiztosítási díjak összértéke. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A villanyárammal való takarékoskodást kéri a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban. Eközben a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában. Írja a profit.ro. Az Eurostat adatai szerint az európai háztartások egyfőre eső átlagos éves energiafogyasztása 507 kg kőolaj egyenérték. Ez magába foglalja a fűtéshez, a lakás hűtéséhez, a melegvíz előállításához, a főzéshez és az elektromos háztartási gépek működtetéséhez szükséges energiát. Országos bontásban hatalmasak az eltérések. A fogyasztás az észak-európai államokban a legnagyobb. A hazai érték 390 egység, ami 5 évvel alacsonyabb a kontinens átlagánál. Az utóbbi évtizedben a romániai jövedelmek és a vásárlóerő egyre jobban megközelítették az uniós átlagot. De az energiafogyasztás terén nem játszódott le hasonló folyamat. A magyarországi háztartások fogyasztása különben 40%-kal nagyobb a hazainál. Rohamosan bővül a hazai biztosítási piac, írja az IR-ról Financiár. Az első negyedév végén a biztosítási díjbevétel 6,8 milliárd lei volt, derül ki a pénzügyi felügyeleti hatóság adataiból. Ez 15%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A piaci szegmensek nem egyenletesen nőttek. A leglátványosabb növekedést az életbiztosítások produkálták. Ez azt mutatja, hogy egyre több ember számára válik fontossá az anyagi biztonság bebiztosítása. 1,5 milliárd lejes díjbevétellel az életbiztosítások immár a teljes piac 23%-át teszik ki, ami az utóbbi évek legnagyobb értéke. Az általános biztosítások értéke abszolút értékben ugyan 13%-kal nőtt, de a piaci részesedésük a korábbi mintegy 80%-ról 77%-ra mérséklődött. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül a munkanapokon ledolgozott többletórákért. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a túlórázásra a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál több, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: I want your money.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem igen hatott a kormánynak az a kérése, hogy csökkentsük a fogyasztást. Az elmúlt napokban majdnem rekordot jelentő áramot használt el a lakosság. Idén is virágkocsikkal ünneplik Nagyváradon a magyar kulturális napokat. Két népszerű készítmény forgalmazását állítatta le az országos gyógyszerügynökség. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Az áramfogyasztás megközelítette a nyári rekordszintet. Vagyis a lakosság egyelőre nem igen alkalmazkodott a kormánynak azon kéréséhez, hogy a válsághelyzet miatt csökkentse a villamos energia felhasználást. A Románia energiafogyasztása a szélsőséges hőmérsékletek és a hazai termelést érintő problémák közepette. A kritikus időszakban közel 7700 megawattra emelkedett, ami az idei nyár egyik legmagasabb szintje. Ismertette a Mediafax a nyári rekordot majdnem elérő adatokat. A 2353 megawattos különbséget importtal fedezték, ami az ország szükségletének közel 31%-át jelentette. A rendszerre nehezedő nyomást tovább fokozza a Csernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítása, amelyre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt megelőző jelleggel került sor. A blokk rendes körülmények között körülbelül 700 megawattot termel. Négy virágkocsi, ünnepi kenyérszentelés, színházi és néptánc előadások, gyermekprogramok, könyvemutató és koncertek várják az érdeklődőket augusztus 20-a és 22-e között a Nagyváradi Magyar Kulturális Napokon. A szervezők, a Vizitorádia és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal által kiadott közlemény szerint az esemény sorozat célja, hogy a különböző közösségek tagjai közelebbről megismerhessék a magyar hagyományokat és kulturális örökséget. Miközben erősödik a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és az együttélés kultúrája. Az idei rendezvény programja színházi előadások, az új kenyér megáldása és megszentelése, könyvbemutató, gyermekfoglalkozások, néptáncbemutatók, valamint könnyű és komoly zenei koncertek szerepelnek. A program egyik leglátványosabb eleme idén is a debreceni virágkarneváról érkező virágkocsik kiállítása. Az Országos Gyógyszerügynökség kérésére a Biofarm leállította két készítménye, a népszerű Colebil és a Panzebil forgalmazását. A döntés értelmében a szakhatóság tisztázni akarja a két gyógyszer dokumentációját. A gyártó ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét terméke megfelel a minőségi feltételeknek, és biztonságosan fogyasztható. A Colebil egy epepótló készítmény. A gyengén működő epe okozta panaszok kezelésére használják. A Panzebil átfogó segítséget nyújt a nehéz ételek fogyasztása esetén. Hasnyálmirigy enzimeket, epesavat és a rostokemésztését segítő hemicellulászt tartalmaz. A közlemény alapján átmeneti helyzetről van szó. Az 1921-ben alapított Biofarm két gyártóüzemmel rendelkezik, és több mint 200 termékből álló portfóliója van. Egy 257 millió eurós tranzakció eredményeként idén nyáron a lengyel Polpharma vásárolta fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Walking down 29th and Park.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megszavazták az új természetvédelmi stratégiát. Ezentúl a helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Bihar megyében továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megszavazták a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó országos stratégiát. A plénumi voks előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni. Ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia dokumentumnak minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Továbbra is komoly gondot okoznak a tarlótüzek Bihar megyében. A hét első napjaiban több mint 20 növényzet és erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A bevetések során több mint 70 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Ebből mintegy 21 hektáron erdő feküdt. A Körösök Katasztrófa Védelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a legnagyobb károkat a Borsi Ipari Park térségében keletkezett tűz okozta. Az 1-es és 2-es számú nagyváradi tűzoltóosztag 5 tűzoltóautóval vonult a helyszínre, ahol a lángok mintegy 1,3 hektáron terjedtek. Egy nehéz gépek bontásával foglalkozó telepen körülbelül 30 munkagép is megronkálódott. Síralmas eredménnyel zárta az első fél évet a kiskereskedelem. Már az üzemanyag sem fogy. Júniusban 8,6%-kal kevesebb pénzt hagytunk a benzinkutaknál, mint egy évvel korábban. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy az idei év első felében 5,6%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszerek, italok és dohányáruk kiskereskedelmi forgalma 4,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A nem élelmiszer jellegű termékeké 7,5%, az üzemanyagoké pedig 2,6%-kal. Összességében a hazai kiskereskedelem forgalma 1,2%-kal csökkent.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-el.

sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: mindig rájuk magasról is él az ár.
1: Mert a sok okos, aki a saját oka helyett, most itt neked mondja meg, hogy szerinte hol a helyed. Magával van parában és nem veled. Ülem elém, én vagyok az embered.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
6: Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
2: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most Nagyváradról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tart.
3: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Hú, ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: És most vissza a zenéhez.
10: Slágerek,
9: magyar kedvencek, Nagyváradon.
10: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta.
8: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Escucha el ritmo,

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
4: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
3: Hungesthotels.hu. Foglalj most, és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
7: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plus.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
5: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

táncolnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

utazáshoz, pihenéshez, nyaraláshoz. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszor.shop.ro-ra további információkért.
5: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
6: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10,99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31,99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: És most Nagyváradról
6: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár. Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez!
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon!
5: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: hétvégére.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 12-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Heineken világos sörára 19,90 bani, valamint a csontozott sertéskaraj kilója mindössze 15,50 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Bulizni vágyók, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk.

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszárny kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária proszekót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: A story. Locker.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
2: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 1 kg-os Don Café Elitás szemes kávét mindössze 46,99-ért, legalább két csomag megvásárlása esetén. Valamint a 6 tekercses, 3 rétegű Kilo Comfort toalettpapírt csupán 9,99-ért, legalább 6 csomag megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
6: Ez a Plusz FM.
0: Plusz FM.

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a darabolt csirkeszán kilóját mindössze 10 lej 99-ban ért legalább 4 kg megvásárlása esetén, valamint a 0,75 literes rozé vagy fehér Zária Proseccót csupán 31 lej 99-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
3: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
2: Hungesthotels.hu. Foglalj most, és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
4: magyar kedvencek, nagyváradó.
5: Ez a plusz, ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-éig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diákközösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: És most vissza a zenéhez.
9: Slágerek,
8: magyar kedvencek Nagyváradon.
9: Ez a
8: Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
2: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
1: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most Nagyváradról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakja belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorje.shop.ro-ra további információkért.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a...

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni vágyunk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-el.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befettünk, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Még tombol a nyár, de az őszi feltöltődésről már most érdemes gondoskodni.
1: A Hungest Hotels előfoglalási ajánlatával 25% kedvezménnyel előleg fizetés nélkül foglalhatsz. Engedd, hogy az ősz a nyugalomról, a feltöltődésről és a közös élményekről szóljon. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak.
0: Hungesthotels.hu. Foglalj most és készülj egy gondtalan őszi kikapcsolódásra.
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár. Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.
0: Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
0: És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Nagyváradon kezded egyetemi tanulmányaidat. Jelentkezz augusztus 14-ig a Collegium Varadinum egyetemista programjába és kollégiumába. Lakj a belváros szívében egy modern, jól felszerelt épületben, és hozd ki a legtöbbet az egyetemi éveidből. Előadások, tréningek, tanulmányutak és közösségi programok várnak, miközben egy összetartó diák közösség tagja lehetsz. Részletek és jelentkezés a collegiumvaradinum.ro oldalon, valamint Facebook és Instagram felületeinken. Collegium Varadinum, a tehetségek szolgálatában.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.
0: Ez a Plusz FM.

Áradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Nyári akció a Jani kaucsuknál! Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.
4: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Hey, let's keep this thing going.
1: Itt a Plus FM hétvégi Mix műsora. Ez a Party Plus.
2: Nagyon király szombat estét kívánok nektek Nagyvárad és a környék legnagyobb házi buliában. Itt a Plus FM-en, ez már a Party Plus. A lemezjátszóknál a következő két órában DJ Diszkóza. Várlak benneteket, hangerő.

like money, fancy shit. Buy me

0: No, jön a folytatás pillanatokon belül, indul a Classic Set szombaton este is, ugye a legnagyobb klub és dance kedvencekkel, megszakítás, megszólalás és felesleges beszéd nélkül, de én itt vagyok a stúdióban, a lemezjátszóknál továbbra is DJ Diszkóza!
1: Hey, let's keep this thing going!
2: Itt a Plus FM hétvégi mix műsora. Ez a

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböffent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.